99. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

199. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirka Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

kísérletezés, s bizonyosan menni fog. Nagy fizikusok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság, hogyha ezt kutatnák,

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: 3D Optika. Napredak Transada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
0: A Radicevic Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomlé eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.
1: Tegnap még nem fájt a szívem.

0: a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Takarít csak megint, mert csak itt ülsz, nem csinálsz egész nap semmit, csak az alap.
2: Ez nem az én dolgom. Nekem a kocsmában lenne a helyem. Normál esetben.
1: Talán a kocsmába készülsz.
2: Kocsmába készülök.
1: Hát nem fogsz menni a kocsmába, megfogod a rongyot és itt van fog segíteni.
2: Jó,
1: hát segítek később. Szól a
2: rohacsengő. Persze, így van, jönnek a barátaim. Nem jöhetnek?

199. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

0: after the game.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

A Dakőrség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőrség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

összeszorult az én szívem. Mikor az országba újra beléptem. Én ráborultam édesanyámra, úgy zokottam. Megszólalni már a könnyektől nem is tudtam.

kísérletezés, s bizonyosan menni fog. Nagy fizikusok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság, hogyha ezt kutatnák,

0: Tisztessen, barátom!
1: Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

szép cudorlőre, te vagy az édes, vétkes szenvedély. Lőre, te cudorlőre, mi ott a züllök, néha

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. 99. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

elmondani nem lehet az érzést.

hogy veled vagyok minden éjszakán. Hús kezembe hajtom, őszülő fejem, mert nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon szeretlek, drága pici szívem. Nincsen olyan szív,

matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

99. szerb ügető derbi, augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

most is van talán olyan, ki mindig visszavár. Még utazom,

A Zsendély kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.
1: Lőre! Te cudar lőre! Te vagy az édes vétkes szenvedély! Lőre! Te cudar lőre! Miattad züllök, néha én.

0: ha én, hopp, hey!
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili ADA. Dósa András utca, 35A.
1: Kis kertembe vihar vezet, ha nyílik minden éjjel. Éjjel-nappal nyitva van a kapum, a rózsámat várom. Mostanában reggel jár haza, én sejtem, hogy mi lehet az a fa. Megállj hűtlen, egyszer még megbánt.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat, hibrid és elektromos

0: viselkedj, majd akad más szerető. Ha elmen, majd visszajön, ha meg nem akad viselkedj, majd akad másik szerető.
1: Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

eladó ház Aden, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

ez a csaj, csak túlságosan jampi, és lóvéja meg káncsi. Egy de hosszú fekete hajú,

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

még egy, mert lefele is kell. S kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulyszok réce, kapban a háznál kis kiberántani való. Fog hagyni.

Jaj, ha egyszer megtollasodom. Látom már tullal, tüllel pici feleségem. Ó, az a moszkvai sík. Illeg, billeg, libben a szoknya raj. Bársonyban térül, fordul, úgy süti nékem a töltött libanyakat majd. S képzeljék, ő fogyókúra.

Mind a tanácsomat lesnék, mind egy bölcs Salamonét, csak egy szót reptevje, megbocsás reptevje, bölcsebb vagy a híres csodara.

jöjjetek, csak nyitva lesz a ház. Lenne teli

egyezzünk meg Istenem Uram, osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked oda fenn, s nekem egy kis pénz itt lenn.

rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, sokon minden az egyéb, és már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

kérdezné, csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul. Even though my tears have dried, there's an

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your track

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Ó, Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.